0: Gatasíkak tígúkó, ja gatasíkari díva. Gatasíkak tígúkó, gatasíkari díva.
1: Tétináti títúdán títón, títúdán.